0: then atau nem jam muka nem api giteng we ikar me
1: mos
0: kan kalau nem orang berdarah tu family, tapi mana kita mewe ni